anyád a váról, de te tatangá. Vigyár la pászom, báhozató. Anyád a váról, de te tatangá. Vigyár la pászom, báhozató. Anyád a váról, de te tatangá. Vigyár la pászom, báhozató.